38, nekem 45. Az agyadba nézve, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skippeljük együtt a keddeket. No, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

0: kiss down the road.
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagóriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád-Fejedelem téren található Filagória is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, minden ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békés vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskola év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balog Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csaknem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettősség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották, a szerkesztő Vegíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Itt a Csaba Rádió és a reggeli információs magazin műsor indul most el. Kellemes ébredezést és jó reggelt kívánok, no meg boldog névnapot a Friderikáknak, róluk ne feledkezzünk el. Nagyon boldog névnapot minden név viselőjének. Én pedig indítom a mai műsort is sok jó zenével.

Ez a Csaba Rádió és a reggeli információs magazin műsor. Nézzük a mai nap szülötteit, kiket köszönhetünk ma a hírességek közül. Sophia Loren, Oscar-díjas olasz színésznő 1934-ben született a mai napon. John Berenthal pedig amerikai színészünk, a Walking Dead és a Megtorló szereplője 1976-ban született a mai napon. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei, most pedig vissza a dalokhoz.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Ez a Csaba Rádióban a reggeli információs magazinműsor. Jó reggelt és kellemes ébredezést! A következő órában egy megyei kastélyhoz kalandozunk majd, és hozom a hasznos információkat ezen felül is, és a jó zenéket. Rádiózunk együtt!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Egyeztetést folytatott Gajdos László élő környezetért felelős miniszter és Hadházi Ákos volt országgyűlési képviselő a MOL-MOHU hulladék koncesszió átvilágításáról. A volt képviselő beszámolója szerint a jelenlegi konstrukció fenntarthatatlan, a rendszer átláthatósága és a szolgáltatási színvonal esése miatt. A megbeszélésen szóba került a felülvizsgálaton dolgozó helyettes államtitkár korábbi MOL-os háttere is, ami Hadházi szerint kockázatokat hordoz, míg a döntéshozók szerint a vállalati tapasztalat előnyt jelenthet a folyamatban. Szeptember 17-től egészen szeptember 30-áig szünetel az online és applikációs gázügyintézés az MVM rendszereiben informatikai átállás miatt. Ebben az időszakban az online bankkártyás fizetés sem érhető el, a gáztámlákat egyedi banki átutalással csekken, iChecken vagy D-neten lehet kiegyenlíteni. Az előrefizetős mérőórákat kizárólag a személyes ügyfélszolgálati irodákban lehet feltölteni, az átállás idejére eső mérőállás diktálások helyett pedig becsült részszámlát készít a szolgáltató. 27-ről 5%-ra csökkent a tűzifa általános forgalmi adója, így olcsóbbá vált a téli tüzelő a lakosság számára. Kármán András pénzügyminiszter tájékoztatása szerint az adó mérséklés a hagyományos tűzifa valamennyi formájára, valamint a fa pelletre és a fa briketre is vonatkozik.

0: támogatási csomagot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptembertől decemberig havi 5000, összesen 20000 forint támogatást kapnak. Az első összegeket októberben utalja vagy postázza a hatóság külön kérvény nélkül.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Ez a Csaba.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés Megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazinműsor második órája indul most el. Hozom a jó dolgokat ebben a 60 percben is, ami kell a napindításunkhoz. Szép reggelt!

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Ma szabad kígyósra kalandozunk a Weinkheim kastélyhoz, ahol a kulturális örökség napja alkalmából ingyenesen látogatható a kastély és több kapcsolódó program is. A nap folyamán vezetett sétákon lehet megismerni az épület történetét és építészeti részleteit, emellett népművészeti időutazás, és délután egy kastélykvíz is várja a látogatókat. A kastélyt Ibl Miklós tervé alapján építették, és ma a Békés megye egyik legismertebb történelmi épülete. Ezzel az információval készültem most pedig vissza a dologhoz.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiójában, ez a reggeli információs magazin műsor. Képzeljék, Tanzániában egy nemzetközi kutatócsoport egy eddig ismeretlen nagyjából 240 millió éves állatfajt írt le. A Dinodontosaurus, a másik nevét már nem mondom ki, mert irgalmatlan hosszú és össze-vissza betűkből áll, na de ez az állat a szinapszidák közé tartozott, vagyis olyan állatok közé, amelyek evolúciós vonala végül az emlősökhöz vezetett. A fosszíliákat még a 60-as években gyűjtötték össze, de a londoni Természettudományi Múzeumban csak most sikerült részletesen megvizsgálni őket. A Bristoli Egyetem kutatói szerint pedig a felfedezés abban is segíthet, hogy pontosabban meghatározzák, mikor éltek egyes állatcsoportok, és hogyan változott a környezetük a dinoszauruszok megjelenése előtt. Szerintem nagyon érdekes. Most pedig vissza a dalokhoz ismét.

0: hosszas a nagy szeretet csak szétszedne.
1: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
2: Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Ennek pedig most tértünk a végéhez. Én köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában. Jövök holnap is persze. További szép napot és jó rádiózást.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Szeptember 17-től egészen szeptember 30-áig szünetel az online és applikációs gázügyintézés az MVM rendszereiben informatikai átállás miatt. Ebben az időszakban az online bankkártyás fizetés sem érhető el, a gáztámlákat egyedi banki átutalással csekken, iChecken vagy D-neten lehet kiegyenlíteni. Az előrefizetős mérőórákat kizárólag a személyes ügyfélszolgálati irodákban lehet feltölteni, az átállás idejére eső mérőállás diktálások helyett pedig becsült részszámlát készít a szolgáltató. Visszatért a miskolci közgyűlésbe Jakab Péter, a néppártján elnöke, miután a napokban letette képviselői esküjét. A Jobbik korábbi elnöke, a lemondott Iski Csabától vette át a mandátumot abban a testületben, ahol egykor politikai pályafutását elkezdte. A pártelnök korábban közölte, hogy a Tisza kormány első 100 napja után közösségük úgy döntött, továbbra is van feladatuk a magyar politikai életben. Jóvá hagyta az Európai Parlament az Unió vámkódexének reformját, amely új kezelési díjat ír elő az EU-n kívüli webáruházakból rendelt árukra. A szabályozás célja az egyedi csomagok áradatának kezelésével járó költségek fedezése, a díjat pedig a csomaghoz kapcsolódó egyéb vámdíjakért felelős szervezet fizeti meg. A tagállamok legkésőbb 2026. november 1-től kezdik el beszedni az új illetéket, emellett a reform részeként egy új uniós vámhatóságot is létrehoznak a franciaországi Lille-ben. Még ebben a parlamenti ciklusban elfogadják az új alkotmányt és a választójogi törvényt, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő kiemelte, hogy az új alkotmányt népszavazásnak kell majd megerősítenie, a folyamatot felügyelő testület pedig már szeptember végén megalakulhat. Magyar Péter hozzátette, olyan alaptörvényt szeretnének, amelyet mindenki elfogad és betart.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Érdekel a divat? A Lessons Akadémia segít neked. Gyakorlatorientált személyre szabott képzésünkkel az ország legjobb szakembereivel várunk Békés Csabán, ahol a klasszikus elegancia és a modern trendek összhangját tanítjuk stylist képzésünkön. Jelentkezz most a lessence.hu oldalon.
2: Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem talált gazdára az aktuális heti millió. Így már eggyel nő a tét. Vásárolj, húzz egy kódot az infopultnál, és vidd haza te a 2 milliót. Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
3: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66-333-333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallható a jobb.

0: kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: Érdekel a divat?
4: A Lessons Akadémia segít neked! Gyakorlatorientált személyre szabott képzésünkkel, az ország legjobb szakembereivel várunk Békés Csabán, ahol a klasszikus elegancia és a modern trendek összhangját tanítjuk stylist képzésünkön. Jelentkezz most a lessence.hu oldalon!
5: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
6: Részletek ácsfa.hu.
5: Tetőt készítünk az álmoknak!
7: Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem talált gazdára az aktuális heti millió, így már egyel nő a tét. Vásárolj, húzz egy kódot az infopultnál, és vidd haza te a 2 milliót. Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
8: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
9: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. szeptember 20-a, vasárnap délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Újabb közbeszerzéseket indítottak a Békés Csabai útépítésekhez. Elhunyt Marosvölgyi Károly, az előre meghatározó edzője. Jótékonysági bált rendeznek az Outpont alapítvány javára. A vízgazdálkodásról és az ösztöndíjakról is tárgyalt a Vármegyei Közgyűlés. Újabb közbeszerzési eljárásokat indítottak a Békés Csabai útépítésekhez. Eredményes eljárások esetén több jelenleg még földes utca kaphat szilárd burkolatot. A beruházásra 280 millió forinttal rendelkezésre és 5 utca érintett lehet. Korábban már kiírtak egy közbeszerzést az útépítésekre, ezt azonban közbeszerzésjogi okokból vissza kellett vonni, mert az eredetileg meghatározott teljesítési határidő már nem volt tartható. A Város Üzemeltetési Fejlesztési és Zöld Bizottság legutóbbi ülésén ezért arról döntött, hogy haladéktalanul 2 újabb eljárást indítanak. Opauszki Zoltán városi tanácsnok, Jaminai önkormányzati képviselő, a bizottság tagja a közösségi oldalán arról számolt be, hogy a 280 millió forintos keretből 5 utca útépítése valósulhat meg. Ezek között van a Jaminai Rel Lajos utca, ahol a lakók évek óta várnak az aszfaltozásra. Az új közbeszerzések kiírásával újabb lépést tettek annak érdekében, hogy a beruházás megvalósulhasson. Opauszki Zoltán kiemelte, hogy a projekt nem csupán az utak aszfaltozásáról szól, ahol szükséges ott a közvilágítást, a vízelvezető rendszert és a kapcsolódó közműhálózatokat is fejlesztik. A beruházás javíthatja a közlekedés biztonságát és rendezettebbé teheti a lakókörnyezetet, emellett pedig az utak szilárd burkolatának kialakításával csökkenhet a szállópor mennyisége is. 86 éves korában elhunyt Marosvölgyi Károly labdarúgó edző, a Békés Csabai előre meghatározó szakembere. Közel 3 évtizeden át dolgozott a klubnál, és játékosok több generációjának pályafutását kísérte végig. Marosvölgyi Károly 24 évesen ült először edzőként a Medgyesegyháza megyei első osztályú csapatának kispadjára. Később elvégezte a szakedzői képzést, 1971-ben pedig Békés megye első végzett szakedzője lett. Egy évvel később a Medgyesegyházával megnyerte a Szabadföld Kupa döntőjét. 1974-ben került Békés Csabára, ahol a 3-as számú iskolában dolgozott, és az előre utánpótlásában kezdett edzősködni. Tanítványai között volt a későbbi NB1-es gólkirály, Mellis Béla is. Az ifjúsági csapattal 1977-ben és 1979-ben is bejutott az Országos Ifjúsági Kupa döntőjébe. 1979-ben a Békés Csaba NB1-es csapatánál Ondrik István pályaedző lett, majd egy évvel később vezetőedzővé nevezték ki. Első szezonjában a 18 csapatos élvonalban a 9. helyen végzett a Lila Fehérekkel, ami akkor a klub történetének legjobb NB1-es helyezése volt. Vezetőedzőként 54 élvonalbeli mérkőzésen ült a kispadon, később pedig pályaedzőként folytatta munkáját. Az előrénél összesen 29 éven át dolgozott, az utánpótlásban és a focisuliban végzett munkáját is beleszámítva. Pályafutásának egyik emlékezetes mérkőzése az 1980. augusztus 22-én játszott. Ferencváros elleni 3-1-es győzelem volt, amelyet 18 000 néző előtt rendeztek a Kórház utcában. Marosvölgyi Károly büszkén beszélt arról, hogy Békés Csabán mindig megfelelő szintű utánpótlás állt rendelkezésre. Sok egykori játékos pályafutása végig, sőt azt követően is hű maradt a csapathoz, a klubhoz és a városhoz. Fontosnak tartotta, hogy ez előre a magyar labdarúgásban is meghatározó szerepet töltött be. A labdarúgást élete végig követte, egy alkalommal azt is összeszámolta, hogy az előre egykori legjobb játékosai közül 54 felsorolt labdarúgóból 41-jel dolgozott együtt. Időskorában is járt mérkőzésekre, figyelt az edzéseket és rendszeresen követte a futball híreit. A közösségért végzett munkáját 2010-ben Medgyesegyházáért emlékéremmel ismerték el, a kitüntetés különösen sokat jelentett számára. Marosvölgyi Károly munkássága nem csak eredményekben, hanem tanítványokban, történetekben és emlékekben is tovább él. A labdarúgás és a Békés Csabai előre életének meghatározó része volt. Emlékét kegyelettel őrzik.

0: Jótékonysági bált rendeznek szeptember 26-án szombaton Békés Csabán. Az esemény kedvezményezettje az autista gyermekekért és fiatalokért alapítvány lesz. A bált az Európai Bollovagok Magyarországi Rendje délalföldi régiójának Békés Csabai lovagi széke szervezi. Jákob István bollovag elmondta, a rendezvény célja, hogy egy közös estével, vacsorával, a belépőjegy megvásárlásával vagy külön felajánlással támogassák az alapítvány munkáját. A szervezet az autizmussal élő gyermekeket és fiatalokat, valamint családjaikat segíti. A nyár óta először ülésezett csütörtökön a Békés vármegyei önkormányzat közgyűlése. A 14 megjelent képviselő 10 napirendi pontot tárgyalt, köztük a költségvetés módosítását, a rászoruló egyetemisták támogatását, a vízgazdálkodás aktuális kérdéseit, valamint a vármegyei önkormányzatok jövőbeni szerepét. Az ülés a 2026-os költségvetési rendelet módosításával kezdődött. Molnár Sándor, a Békés vármegyei önkormányzat elnöke ezt alapvetően technikai jellegű döntésként értékelte. A módosításra a pályázatokon elnyert többlet támogatások bevételeinek és kiadásainak átvezetése miatt volt szükség. Napirenden szerepelt a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerben való részvétel is. A program a szociális rászoruló felsőoktatásban tanuló fiatalokat támogatja, amelyhez a vármegye saját költségvetéséből is hozzájárul. A közgyűlés a vízgazdálkodási tanácsok munkáját is megtárgyalta. Molnár Sándor szerint a korábbi beszámolókban már megjelentek azok a problémák, amelyek a vízhiány miatt már a még hangsúlyosabbá váltak. Az elnök ezért a tanácsok munkájának további erősítését tartja szükségesnek. A vármegye ősszel újabb fórumot is szervez, ahol a vízgazdálkodással és a klímaváltozás hatásaival kapcsolatos feladatokról és lehetséges megoldásokról egyeztetnek. A képviselők a vármegyei önkormányzatok jövőbeni szerepéről is tárgyaltak. Felmerült, hogy egyes területi feladatokat nem lehet kizárólag állami vagy települési szinten hatékonyan kezelni. Ilyen lehet például a területfejlesztés, a határon átnyúló együttműködés, a településekkel való kapcsolattartás és a közművelődés. Mucsi András, a Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke szerint továbbra is szükség van a megyei önkormányzatokra. Álláspontja szerint a választott középszint fontos szerepet tölthet be a települések és az állam között. Molnár Sándor hozzátette, hogy a megyei önkormányzatok országos szövetségének tagjaként olyan szakmai anyag kidolgozásában vesznek részt, amely a jövőben újra gondolhatja a területi önkormányzatok feladatait. Szerint egyes ügyeket hatékonyabban lehet területi szinten kezelni, különösen akkor, ha azok nem állnak meg a megye vagy országhatároknál. Példaként a vízgazdálkodást és a határon átnyúló együttműködéseket említette. Az elnök abban bízik, hogy a szakmai javaslatok eljutnak a döntéshozókhoz, és érdemi egyeztetés kezdődhet a vármegyei önkormányzatok jövőbeni feladatairól. Június óta folyamatosan járják a vízfolyásokat és víztereket a Körösvidéki Vízügyigazgatóság mintavevő munkacsoportjának tagjai. A szakemberek rendszeresen mintákat vesznek és ellenőrzik a vizek minőségét, közben pedig már több bajba jutott állaton is segítettek. Legutóbb Bányai Barbara figyelt fel egy keserves nyávogásra, miközben a lakott területektől távol végzett mintavételt. A munkatárs rögtön ennivalót adott a cicának, amely hamarosan a mintavevő Mici nevet kapta. A kövizik beszámolója szerint az állat olyan ügyes bújt a szakemberekhez, hogy úgy döntöttek, nem hagyják magára. Mici nem csak enni és törődést kapott, hanem egyik munkatársnőjük személyében is gazdára talált. A vízügyi igazgatóság ugyanakkor jelezte, hogy ha valaki felismeri a cicát és igazolja, hogy ő a gazdája, természetesen visszaadják neki. Addig azonban Mici élvezheti a megérdemelt gondoskodást. A kövízig munkatársai szerint így telt egy újabb átlagos nap a mintavevő munkacsoportnál. Ellenőrizték a vízminőséget, megetették Micit, és még gazdét is találtak neki. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek. Érdekel a divat? A Lessons Akadémia segít neked. Gyakorlatorientált személyre szabott képzésünkkel, az ország legjobb szakembereivel várunk Békés Csabán, ahol a klasszikus elegancia és a modern trendek összhangját tanítjuk stylist képzésünkön. Jelentkezz most a lessence.hu oldalon.
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked.
4: Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is.
3: www.alföld.net.
4: 66 520 600.
0: Reklámot hallottak.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Adatszolgáltatásra kötelezte a fővárosi önkormányzatot a kegyelmi ügyet vizsgáló parlamenti bizottság, miután az intézmény nem válaszolt a bicskei gyermekotthonra vonatkozó korábbi iratbekérésre. A testület szeptember 28-ai határidővel kéri a 2011 és 2012 közötti belső vizsgálatok és fenntartói ellenőrzések dokumentumait, valamint a gyermekotthon elítélt egykori igazgatójának kitüntetési iratait. A vizsgáló bizottság döntése alapján a Fejér megyei rendőrfőkapitányságtól is bekérik a korábbi nyomozati anyagokat. Ahogy arról korábban beszámoltunk, több mint 100 000 gyorshajtási bírságot még nem fizettek be az autósok, azonban a hatóságok felhívják a figyelmet, hogy a közlekedési bírságok nem válnak semmissé, és a hatóságok végső soron az érintett gépjárművet is kivonhatják a forgalomból. Ha a szabályszegő a 30 napos határidőn belül nem fizeti ki a büntetést, a behajtása naphoz kerül, amely a bankszámláról és a munkabérből is levonhatja az összeget, amennyiben ez nem vezet eredményre, lefoglalhatják a vagyontárgyakat, valamint kezdeményezhetik a szabályszegéshez használt autó forgalomból történő kivonását is. November végéig kell lecserélniük a zöld rendszámot a plug-in és a növelt hatótávolságú hibrid autók tulajdonosainak. November 30-a után a megjelölt környezetvédelmi osztályú járművek már nem közlekedhetnek a zöld jelzéssel. Az ellenőrző hatóságok a helyszínen bevonhatják a hatósági engedélyt. Az autósok a kormányablakokban kérhetnek teljesen új fehér rendszámot, vagy igényelhetik a korábbi betű és szám kombinációjuk legyártását fehér alapszínben. A csere után a rendszámváltozást a biztosítónál, a leasing cégnél, valamint az útdíjfizetőnél és a parkolási társaságnál is jelezni kell. Ha lemaradtak volna híreinkről, keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát, ahol további információkat is találnak.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

A tegnap és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában Csaba, Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem talált gazdára az aktuális heti millió. Így már egyel nő a tét. Vásárolj, húzz zetkódot az infópultnál, és vidd haza te a 2 milliót. Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
2: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net 66 520 600.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a Kívánság műsor indul most el. Ma is hozom az üzeneteket, és mellé csatolom a jó zenéket. Erről szól a következő pár perc. Rádiózunk együtt.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a kívánságműsor és egy üzenet. Sziasztok, Balázsnak kívánunk nagyon boldog születésnapot, az egész munkahelyi kollektíva. Egy fantasztikus munkatársról van szó, majd picit pihenjen, szeretettel a csapattársaid. Na hát akkor nagyon boldog születésnapot kívánunk mi is, és egy picit dőj hátra ma, Balázs. A most érkező dal közben legalább.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a délutáni zenés információs magazin műsor, néhány tipp az autózóknak. Ősszel gyakori a szélvédőn a falevelek, rovarmaradványok, tömkelege, valamint a csapadék miatt a vízfoltok és a kosz, amelyek rontják a látást. Először is használjunk speciális üvegtisztító folyadékot, ami leoldja a szennyeződéseket, majd tisztítsuk meg az ablak törlő gumiját is. Ha kemény vagy repedezett, akkor pedig cseréljük ki, mert a rossz törlőkar nem töröl tisztán, karcolhat. Emellett ellenőrizzük, hogy a szórófejek megfelelően működnek-e, ne legyen eldugulva. Jó ötlet, ha van jégkaparó az autóban, mert ha lehűl az idő, akkor a jégréteggel kell megküzdeni. Érdemes ezt is bekészíteni már a hidegebb hónapok kezdetén. Jó autózást! Én pedig a következő órában is itt vagyok önnel, sok jó zenével!

0: rádiós lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zene és információs magazin műsor szól. Folytatódik ebben az órában is a műsor, sok jódal velünk, és hozok néhány érdekességet a nagyvilágból. Nem sok erre a zenei kulisszatitokról, rántjuk le a lepret. Szép napot!

0: Klímat és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Érdekel a divat? A Lessons Akadémia segít neked. Gyakorlatorientált személyre szabott képzésünkkel, az ország legjobb szakembereivel várunk Békés Csabán, ahol a klasszikus elegancia és a modern trendek összhangját tanítjuk stylist képzésünkön. Jelentkezz most a lessence.hu oldalon.
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem talált gazdára az aktuális heti millió. Így már eggyel nő a tét. Vásárolj, húzz egy kódot az infopultnál, és vidd haza te a 2 milliót. Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
4: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
5: Reklámot hallottak.

0: És a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Nem tudom, tudta-e, hogy a Yesterday című dal Paul McCartney-tól eredetileg Scrambled Eggs-ként kezdődött, egy vicces munkaötletként, mert átmeneti szövegként Scrambled Eggs, Oh My Baby, How I Love Your Legs volt egyébként a szöveg gondolata. A dal később teljesen átalakult, és a Yesterday lett az egyik legismertebb balada a Beatles repertoárjában. Ez volt a mai zenei kulisszatitkunk, most pedig vissza a dalokhoz ugyancsak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: A Technopésomma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsorszól. Ennek a végéhez értünk most. Én köszönöm, hogy együtt tölthettük az elmúlt két órát. Holnap is jelentkezem ugyan ebben az időszakban. Most viszont búcsúzom. Minden jót kívánok!

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Ayy.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió. Szép évvégét, kellemes kikapcsolódást kívánok a kedvencekkel, ez a Csaba, én Debreceni Ilona vagyok. Szent Mihály havának 20. napját írjuk. Mesélek ma Magelláról, sőt idézetet is hozok tőle. Emellett színházi és zenés programot is kínálok. Na meg egy olyan programot, amit kifejezetten a kicsiknek szánnak a szervezők. És jótékony hatása is van. Örülök, hogy együtt töltjük a hétvég egy részét. Induljon a zenei válogatás.

0: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak szeptember 20-án, a puncs napján. A puncs az ősz és a tél jellegzetes itala. A hidegben igen jól esik kortyolgatni ezt a meleg, aromákban gazdag italt. Egyedül vagy társaságban, napközben vagy sötétedés után. Szóval bármikor, bárhol. Számtalan változatban elkészíthető, van alkoholos és alkohol nélküli változata is. Én ez utóbbit javaslom, mégpedig úgy, hogy együtt készíti a család és együtt is kortyolgatja. Nem nehéz elkészíteni, recept a neten. Amíg a következő kedvenc szól, addig bárki rákereshet.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: talking. A tegnap és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Szép napot mindenkinek. Ez a Csaba 88-90. Szeptember 20-a van. Isten értesse a Friderikákat és Fülöpöket. A Friderika német eredetű név, jelentése béke, hatalom. Míg a Fülöp görög eredetű, jelentése lókedvelő. Sok-sok boldogságot a névnaposoknak, és Isten értesse mindazokat, akik szeptember 20-án születtek. Nekik Magellántól hoztam idézetet arra való tekintettel, hogy a felfedező 502 évvel ezelőtt indult útjára. Az óceán veszélyes, és az ott dúló vihar rettenetes, de ez az akadály sem elegendő ok ahhoz, hogy parton maradjunk. Kívánom, hogy minden ünnepelt érje el azt, amit szeretne, azaz a célját. Sok-sok boldogságot, jó egészséget!

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Érdekel a divat? A Lessons Akadémia segít neked. Gyakorlatorientált személyre szabott képzésünkkel, az ország legjobb szakembereivel várunk Békés Csabán, ahol a klasszikus elegancia és a modern trendek összhangját tanítjuk stylist képzésünkön. Jelentkezz most a lessence.hu oldalon.
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
4: Internetix.
3: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
4: Internetix.
3: Díjmentes bekötés.
4: Internetix.
3: Legmodernebb optikai hálózat.
4: Internetix.
3: Megbízható, elérhető, korlátlan.
4: Internetix.
3: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
4: Internetix.
3: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
5: Reklámot hallottak.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: rádiójában már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: A gasztronómiai tippek támogatója a speedpizza.hu.
3: Szeptemberi hangulatban szólnak a kedvencek, ez a Csaba, szép délutánt mindenkinek. Szeptemberi vacsora ötletet hoztam, ez a minden egy tepsiben vacsora. 25 perc alatt készül el, és alig kell vele mosogatni. Ezzel a mondattal kecsegtet a recept, no de lássuk. Előmelegítjük a sütőt 200 fokra, és egy tepsire felkockázott zöldségeket halmozunk. Cukini, sütőtök, lilahagyma, és most jön a csavar, gyümölcsökkel bolondítjuk, szilvával és szőlővel. Szóval, ami jelenleg terem, legyen ott a tepsiben. Meglocsoljuk őket olívaolajjal, megszórjuk sóval, borssal, zöld fűszerekkel. A zöldségek közepére pedig sajtot halmozunk. Ez lehet feta vagy camembert. 15-20 percig sütjük a felhalmozott zöldségeket, gyümölcsöket, ez alatt a szilva és a szőlő levetereszt, karamellizálódik, a sajt pedig szépen megpirul. Tálalás előtt még csorgatunk rá egy pici mézet, izgalmas, színes, kiváló köret, de akár főételnek is beillik ez a minden egy tepsiben őszi vacsora.
2: A gasztronómiai tippeket támogatta a speedpizza.hu.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Itt szólnak a kedvencek, ez a Csaba. Szép délutánt mindenkinek. Következzék egy kulturális program. Két színésznő, két életút, meg annyi női történet. Hegyi Barbara és Bede Fazekas Anna Mária a Jókai Színházban várja az érdeklődőket szeptember 26-án 16 órától. Janikovszky Éva írásai nyomán két nagyszerű színésznő beszélget egymással, illetve a moderátorral és a közönséggel. Szóba kerülnek a negyedik Ikszentúli élet mélységei, magasságai, döntések, újrakezdések, és mindaz, amire talán nincs is egyetlen jó válasz. Mégis érdemes róla beszélni. Vers és próza, játékosság és derű, személyes történetek és Janikovszky Éva örökérvényű nő alakjai egyetlen délutánon. Az A nő, ha elmúlt 40 című előadással kapcsolatban bővebb információt a jokaiszínház.hu weboldalon találunk.

0: Csaba Rádió.
1: Kellemes kikapcsolódást, szép napot mindenkinek, ez a Csaba 88.9-en, szeptember 20-a van. A Becsüld meg a feleségedet nap. E napot minden szeptember 3. vasárnapján ünnepeljük, lehetőséget adva a házastársaknak arra, hogy figyeljenek egymásra. Ma elmondhatják egymásnak a házastársak: köszönöm mindazt, amit értem teszel, nagyra értékelem. Az ünnep kitalálója azt mondja, ilyenkor fogjuk kézen egymást, és keressünk valami közös programot. Minket a kedvencek kísérnek a folytatásban is. Velük kívánok szép hétvégét!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Előterjeszti az EU Kids Act-et az Európai Bizottság, amely lépcsőzetes korhatárokkal korlátozná a gyerekek közösségi média használatát. A javaslat szerint 13 év alatt teljesen megtiltanák a platformok használatát, 15 éves korig pedig csak szülői felügyelettel működő korlátozott fiókokat engedélyeznének. A szabályozás megfordítaná a bizonyítási terhet is, így a jövőben a technológiai cégeknek kell igazolniuk, hogy a szolgáltatásaik biztonságosak a kiskorúak számára. Október 1-től újraindulhat az Erasmus program a magyar egyetemisták számára, így már az őszi fél évben is kiutazhatnak hallgatók külföldi tanulmányutakra. Kacz Sándor felsőoktatási államtitkár tájékoztatása szerint az uniós források felszabadításához szükséges kuratóriumi újraválasztásokat és a működési szabályzatok átalakítását augusztus 31-ig elvégezték. A képzési és csereprogram teljes körű felfutása a tavaszi fél évre várható. Orbán Viktor szerint a Fidesz konstruktív ellenzék, amely nem a kormánnyal, hanem a választókkal kíván együttműködni. Egy videó interjúban a volt miniszterelnök politikai indítatásának nevezte a Tisza kormány által indított korrupciós eljárásokat, amelyeket szerint a nemzeti érzelmű politikusok félreállítására használ a kabinet. Lemondott parlamenti mandátumára utalva úgy fogalmazott, hogy nem hiányzik neki az országház, mert a jelenlegi miniszterelnök ellenőrzés helyett uralni akarja a törvényhozást. Visszatért a miskolci közgyűlésbe.

0: a testületben, ahol egykor politikai pályafutását elkezdte. A pártelnök korábban közölte, hogy a Tisza kormány első 100 napja után közösségük úgy döntött, továbbra is van feladatuk a magyar politikai életben.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba. Köszöntjük még egyszer szeretettel a Friderikákat, hiszen ők ünneplik névnapjukat. Azt mondják a névelemzők, hogy a Friderikák számára nagyon fontos a család. Akkor nyugodt, hogyha biztonságban érezheti magát. Kívánjuk, hogy legyen így. Boldog névnapot!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Érdekel a divat? A Lessons Akadémia segít neked! Gyakorlatorientált személyre szabott képzésünkkel az ország legjobb szakembereivel várunk Békés Csabán, ahol a klasszikus elegancia és a modern trendek összhangját tanítjuk stylist képzésünkön. Jelentkezz most a lessence.hu oldalon! Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
5: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
6: Reklámot hallottak.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Csaba Rádió.
1: A legjobb hálogatásban a Csabán szólnak a kedvencek, ahová villámreceptet hoztam, ez nem más, mint a sütőtökös zsályás villámtészta. 15-20 perc alatt elkészül, de olyan íze van, mintha valami olasz étteremben ülnénk. No, lássunk neki. Sóslobogó vízben a csomagolás útmutatója szerint megfőzzük a tésztát, ám hagyjunk egy merőkanálnyit a tészta főzővizéből. Miközben fő a tészta, nagy serpenyőben hevítsünk vajat és olívaolajat. Dobjunk rá hagymát, illetve a felkockázott sütőtököt. Közepes lángon 6-8 percig pirítjuk, így a tök kívül aranybarna, belül pedig sejmesen puha lesz. Hozzáadjuk az úzott fokhagymát és a zsálya leveleket. Ha ez nincs, akkor szárított kakukkfű vagy szárított rozmaring is jó. Ez egyetlen egy percet kíván, egészen addig, amíg meg nem érezzük az illatukat. Ekkor felöntjük tejszínnel és adunk hozzá egy csipet szerecsendiót. Sóbors, reszelt parmezán, 1-2 percig hagyjuk rottyanni, akkor majd a szav besűrűsödik. Ha túl sűrű lenne, akkor használjuk a tésztafőzővizet, amit félretettünk. A kifőtt tésztát közvetlenül a serpenyőbe tesszük a mártáshoz, jól összeforgatjuk, hogy a krémes szósz mindenhol bevonja. Azonnal tálaljuk, és használjunk még parmezánt, meg ropogós tökmagot. A sütőtök, a tészta, a parmezán, a tejszín így együtt elképesztő kavalkádot produkál majd. Jó étvágyat!
0: A gasztronómiai tippek támogatója a Dobozi kis vendéglő és csárda.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mindig is megyek kedvenc rádiója.
1: Változatosan szólnak kedvenceink, szép délutánt mindenkinek. Szent Mihály havának 20. napján, amikor is számtalan ünnepelnivalót találunk a konyhában. No, lássuk pontosan miket. Pizza, pepperoni, puncs, sajtrudacskák. Ám a konyhán kívül is van ünnepelnivaló. Ma van a Gondoskodj a gyerekekről nap is. A nap célja, hogy felhívja a figyelmet arra, számtalan módon gondoskodhatunk a gyerekekről, támogathatjuk őket. A lényeg, hogy mindenki találjon legalább egy módot. És miközben a lehetőségeinket mérlegeljük, szóljanak a kedvencek.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba 88.9-en. Napnyugtáig szűk 2 óránk van, és ugye senki nem felejtette, szeptember 20-a lévén ma puncsot kell főzni és kortyolni, és miközben a fűszeres ital készül, remélhetőleg a háttérben a Csaba duruzsol majd. Köszönöm, hogy együtt töltöttük a délutánt, 5 után sem áll meg az élet, sőt, teljesen kellemesen a délután a Csabával. Viszont hallásra!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Nyilvánosságra hozzák a 2006-os őszi kormányülések eddig titkosított jegyzőkönyveit, így bárki számára megismerhetővé válik, miről tárgyalt a kabinet az összödi beszéd kiszivárgását követő hetekben. A döntés apropója, hogy a napokban volt 20 éve annak, hogy nyilvánosságra került az összödi beszéd, amely hetekig tartó tüntetéseket, erőszakos összecsapásokat és mély politikai válságot váltott ki az országban. A kormány a dokumentumok feloldásával az akkori krízishelyzet utólagos megismerhetőségét és megértését kívánja biztosítani. Láthatóan javult a hazai lombik ellátás eredményessége az Országos Kórházi Főigazgatóság legfrissebb jelentése szerint. Bár a páciens forgalom enyhén csökkent, az embrió beültetésekre vetített terhességi arány csak nem 3%-kal emelkedett a vizsgált 13 intézmény többségében. A felmérés ugyanakkor rávilágított, hogy a lombik centrumok teljesítmények között továbbra is jelentős eltérések vannak, az adatalapú elemzések segítségével viszont a páciensek a jövőben már objektív eredmények alapján választhatnak intézményt. Jóvá hagyta az Európai Parlament az Unió vámkódexének reformját, amely új kezelési díjat ír elő az EU-n kívüli webáruházakból rendelt árukra. A szabályozás célja az egyedi csomagok áradatának kezelésével járó költségek fedezése, a díjat pedig a csomaghoz kapcsolódó egyéb vámdíjakért felelős szervezet fizeti meg. A tagállamok legkésőbb 2026. november 1-től kezdik el beszedni az új illetéket, emellett a reform részeként egy új uniós vámhatóságot is létrehoznak a franciaországi Lille-ben. Októbertől újra a megye és a kormány megbízott elnevezést használják a közigazgatásban. Az alaptörvény módosítás értelmében megszűnik a vármegyék és a főispáni tisztségek elnevezése. A kormány indoklása szerint ugyanis a kornak megfelelő, korszerűbb fogalom használatra van szükség.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a leges legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Érdekel a divat? A Lessons Akadémia segít neked. Gyakorlatorientált személyre szabott képzésünkkel az ország legjobb szakembereivel várunk Békés Csabán, ahol a klasszikus elegancia és a modern trendek összhangját tanítjuk stylist képzésünkön. Jelentkezz most a lessence.hu oldalon. Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
3: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 20-a vasárnap van, a mai napon a Friderikák ünneplik névnapjukat. A Friderika a német Friedrich, magyarul Frigyes, férfinév női párja. Boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást kívánok.

0: Csaba Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 20-a vasárnap van, a takarítás világnapja. 1992-ben az ENSZ környezetvédelmi programja szeptember 20-ára meghirdette a takarítási világnapot, amelynek célja a világméretű nagy takarítás. Jelszava: gondolkodj világméretekben és cselekedj otthon. Az akció Ausztráliából indult, ahol 1989-től szervezik az országos nagy takarítás napját. Ezen a napon a környezet megtisztítására is hívják az embereket. Hölgyeim és uraim, megyünk is tovább a folytatásban, érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Ez a Csaba.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 20-a vasárnap van, 92. születésnapját ünnepli a mai napon Sophia Loren, világhírű Oscar és BAFTA díjas olasz színésznő és énekesnő, a hollywoodi mozi aranykorának egyik utolsó, máig élő legendája. Pályafutása során több mint 70 évet töltött a filmiparban, és az 1950-es évektől kezdve nem csak az egyetemes filmtörténet egyik legnépszerűbb csillagává, hanem a korszak első számú szexszimbólumává és az olasz elegancia ikonjává vált. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédo Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: a ma kedvencei.
1: Békésmegye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
3: Reklámot hallottak!

0: Csaba Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 20-a vasárnap van. A mai napon ünnepelné 76. születésnapját a 2022-ben elhunyt Csapó Gábor, becenevén Dudi, olimpiai, világ és Európa bajnok, magyar vízilabdázó, edző, jogász és népszerű sportszemélyiség. A magyar sporttörténet egyik legkarizmatikusabb és legkiemelkedőbb alakja volt, aki 272 alkalommal öltötte magára a válogatott sapkát. Tisztelettel emlékezünk rá. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

kultúra vallásuk miről is lesz ma szó. Újabb közbeszerzéseket indítottak a békéscsabai útépítésekhez. Elhunyt Marosvölgyi Károly, az előre meghatározó edzője. Jótékonysági bált rendeznek az Out.pont alapítvány javára. A vízgazdálkodásról és az ösztöndíjakról is tárgyalt a vármegyei közgyűlés. Újabb közbeszerzési eljárásokat indítottak a békéscsabai útépítésekhez. Eredményes eljárások esetén több jelenleg még földes utca kaphat szélet burkolatot. A beruházásra 280 millió forinttal rendelkezésre és 5 utca érintett lehet. Korábban már kiírtak egy közbeszerzést az útépítésekre, ezt azonban közbeszerzés jogi okokból vissza kellett vonni, mert az eredetileg meghatározott teljesítési határidő már nem volt tartható. A város üzemeltetési fejlesztés és zöld bizottság legutóbbi ülésén ezért arról döntött, hogy haladéktalanul két újabb eljárást indítanak. Opauszki Zoltán városi tanácsnok, Jaminai önkormányzati képviselő, a bizottság tagja a közösségi oldalán arról számolt be, hogy a 280 millió forintos keretből 5 utca útépítése valósulhat meg. Ezek között van a Jaminai Rel Lajos utca, ahol a lakók évek óta várnak az aszfaltozásra. Az új közbeszerzések kiírásával újabb lépést tettek annak érdekében, hogy a beruházás megvalósulhasson. Opauszki Zoltán kiemelte, hogy a projekt nem csupán az utak aszfaltozásáról szól, ahol szükséges ott a közvilágítást, a vízelvezető rendszert és a kapcsolódó közműhálózatokat is fejlesztik. A beruházás javíthatja a közlekedés biztonságát és rendezettebbé teheti a lakókörnyezetet, emellett pedig az utak szilárd burkolatának kialakításával csökkenhet a szállópor mennyisége is. 86 éves korában elhunyt Marosvölgyi Károly labdarúgó edző, a békéscsabai előre meghatározó szakembere. Közel 3 évtizeden át dolgozott a klubnál, és játékosok több generációjának pályafutását kísérte végig. Marosvölgyi Károly 24 évesen ült először edzőként a Medgyesegyháza megyei első osztályú csapatának kispadjára. Később elvégezte a szakedzői képzést, 1971-ben pedig Békés megye első végzett szakedzője lett. Egy évvel később a Medgyesegyházával megnyerte a Szabadföld kupa döntőjét. 1974-ben került Békés Csabára, ahol a 3-as számú iskolában dolgozott, és az előre utánpótlásában kezdett edzősködni. Tanítványai között volt a későbbi NB1-es gólkirály, Mellis Béla is. Az ifjúsági csapattal 1977-ben és 1979-ben is bejutott az országos ifjúsági kupa döntőjébe. 1979-ben a Békés Csaba NB1-es csapatánál Ondrik István pályaedző lett, majd egy évvel később vezetőedzővé nevezték ki. Első szezonjában a 18 csapatos élvonalban a 9. helyen végzett a Lila Fehérekkel, ami akkor a klub történetének legjobb NB1-es helyezése volt. Vezetőedzőként 54 élvonalbeli mérkőzésen ült a kispadon, később pedig pályaedzőként folytatta munkáját. Az előrénél összesen 29 éven át dolgozott, az utánpótlásban és a focisuliban végzett munkáját is beleszámítva. Pályafutásának egyik emlékezetes mérkőzése az 1980. augusztus 22-én játszott Ferencváros elleni 3-1-es győzelem volt, amelyet 18 000 néző előtt rendeztek a Kórház utcában. Marosvölgyi Károly büszkén beszélt arról, hogy Békés Csabán mindig megfelelő szintű utánpótlás állt rendelkezésre. Sok egykori játékos pályafutása végig, sőt azt követően is hű maradt a csapathoz, a klubhoz és a városhoz. Fontosnak tartotta, hogy ez előre a magyar labdarúgásban is meghatározó szerepet töltött be. A labdarúgást élete végig követte, egy alkalommal azt is összeszámolta, hogy az előre egykori legjobb játékosai közül 54 felsorolt labdarúgóból 41-jel dolgozott együtt. Időskorában is járt mérkőzésekre, figyelt az edzéseket és rendszeresen követte a futball híreit. A közösségért végzett munkáját 2010-ben Medgyesegyházáért emlékéremmel ismerték el, a kitüntetés különösen sokat jelentett számára. Marosvölgyi Károly munkássága nem csak eredményekben, hanem tanítványokban, történetekben és emlékekben is tovább él. A labdarúgás és a békéscsabai előre életének meghatározó része volt. Emlékét kegyelettel őrzik.

0: Jótékonysági bált rendeznek szeptember 26-án szombaton Békés Csabán. Az esemény kedvezményezettje az autista gyermekekért és fiatalokért alapítvány lesz. A bált az Európai Bollovagok Magyarországi Rendje délalföldi régiójának Békés Csabai lovagi széke szervezi. Jákob István bollovag elmondta, a rendezvény célja, hogy egy közös estével, vacsorával, a belépőjegy megvásárlásával vagy külön felajánlással támogassák az alapítvány munkáját. A szervezet az autizmussal élő gyermekeket és fiatalokat, valamint családjaikat segíti. A nyár óta először ülésezett csütörtökön a Békés Vármegyei Önkormányzat közgyűlése. A 14 megjelent képviselő 10 napirendi pontot tárgyalt, köztük a költségvetés módosítását, a rászoruló egyetemisták támogatását, a vízgazdálkodás aktuális kérdéseit, valamint a vármegyei önkormányzatok jövőbeni szerepét. Az ülés a 2026-os költségvetési rendelet módosításával kezdődött. Molnár Sándor, a Békés Vármegyei Önkormányzat elnöke ezt alapvetően technikai jellegű döntésként értékelte. A módosításra a pályázatokon elnyert többlet támogatások bevételeinek és kiadásainak átvezetése miatt volt szükség. Napirenden szerepelt a Bóza Hungarika ösztöndíjrendszerben való részvétel is. A program a szociális rászoruló felsőoktatásban tanuló fiatalokat támogatja, amelyhez a vármegye saját költségvetéséből is hozzájárul. A közgyűlés a vízgazdálkodási tanácsok munkáját is megtárgyalta. Molnár Sándor szerint a korábbi beszámolókban már megjelentek azok a problémák, amelyek a vízhiány miatt mára még hangsúlyosabbá váltak. Az elnök ezért a tanácsok munkájának további erősítését tartja szükségesnek. A vármegye ősszel újabb fórumot is szervez, ahol a vízgazdálkodással és a klímaváltozás hatásaival kapcsolatos feladatokról és lehetséges megoldásokról egyeztetnek. A képviselők a vármegyei önkormányzatok jövőbeni szerepéről is tárgyaltak. Felmerült, hogy egyes területi feladatokat nem lehet kizárólag állami vagy települési szinten hatékonyan kezelni. Ilyen lehet például a területfejlesztés, a határon átnyúló együttműködés, a településekkel való kapcsolattartás és a közművelődés. Mucsi András, a Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke szerint továbbra is szükség van a megyei önkormányzatokra. Álláspontja szerint a választott középszint fontos szerepet tölthet be a települések és az állam között. Molnár Sándor hozzátette, hogy a megyei önkormányzatok országos szövetségének tagjaként olyan szakmai anyag kidolgozásában vesznek részt, amely a jövőben újra gondolhatja a területi önkormányzatok feladatait. Szerint egyes ügyeket hatékonyabban lehet területi szinten kezelni, különösen akkor, ha azok nem állnak meg a megye vagy országhatároknál. Példaként a vízgazdálkodást és a határon átnyúló együttműködéseket említette. Az elnök abban bízik, hogy a szakmai javaslatok eljutnak a döntéshozókhoz, és érdemi egyeztetés kezdődhet a vármegyei önkormányzatok jövőbeni feladatairól. Június óta folyamatosan járják a vízfolyásokat és víztereket a Körösvidéki Vízügyigazgatóság mintavevő munkacsoportjának tagjai. A szakemberek rendszeresen mintákat vesznek és ellenőrzik a vizek minőségét, közben pedig már több bajba jutott állaton is segítettek. Legutóbb Bányai Barbara figyelt fel egy keserves nyámvogásra, miközben a lakott területektől távol végzett mintavételt. A munkatárs rögtön ennivalót adott a cicának, amely hamarosan a mintavevő Mici nevet kapta. A kövizik beszámolója szerint az állat olyan ügyes sem bújt a szakemberekhez, hogy úgy döntöttek, nem hagyják magára. Mici nem csak enni és törődést kapott, hanem egyik munkatársnőjük személyében is gazdára talált. A vízügyi igazgatóság ugyanakkor jelezte, hogy ha valaki felismeri a cicát és igazolja, hogy ő a gazdája, természetesen visszaadják neki. Addig azonban Mici élvezheti a megérdemelt gondoskodást. A kövízig munkatársai szerint így telt egy újabb átlagos nap a mintavevő munkacsoportnál. Ellenőrizték a vízminőséget, megetették Micit, és még gazdét is találtak neki. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában.
5: Csaba. Csaba Rádió.

Szép jó napot kívánok! Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 20-a vasárnap van. 97 évvel ezelőtt, 1929. szeptember 20-án mutatták be Budapesten az első egészestés hangos filmet. A helyszín a belvárosi Fórum mozi, vagyis a mai Puskin mozi elődje, a film pedig az Al Johnson főszereplésével készült az Éneklő bolond című amerikai zenés dráma. Bár kísérleti jelleggel már 1928-ban is próbálkoztak a hangos technikával, ez a vetítés nyitotta meg hivatalosan a hangosfilm korszakát Magyarországon. Az első saját gyártású magyar hangosfilmre egyébként még 2 évet kellett várni, 1931-ig.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: Csabi és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Eljött a hét utolsó napja, annak is az estéje. Hozom hozzá a kellemes hétlevezető slágereket és az esti kedvenceket. Hello mindenkinek, Hászalai Balázs vagyok. Remélem, hogy együtt töltjük a következő néhány órát, ami még hátra van ebből a hetünkből. Jó rádiózást! Everybody get up!

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Az elektronikus tánczenei maestro és a Future House utcerője érkezik most hozzánk. Don Diablo, aki a DJ Mag 100 legjobb DJ között most éppen a 15. helyen áll. Ezúttal pedig az olasz feltörekvő duóval, a Cobrával fogott össze, és a legújabb feldolgozásuk egy 96-os remek mű, a Blue Boy Remember Me című slágerének ikonikus house újra gondolása lett. A producer jellegzetes stílusát kapta meg természetesen, de a magával ragadó énekhang az megmaradt. Az eredmény egy igazi house himnusz, amely a klubok tánc terein is valószínűleg abszolút helyt áll.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Jön egy gyenge hideg front, ezt mi is megérezzük holnap, de hát sajnos nem a csapadék miatt, hiszen ebből nagyon kevés lesz a következő időszakban is a meteorológiai előrejelzések szerint, hanem inkább abban, hogy visszaesnek a nappali felmelegedési értékek, a csúcshőmérséklet holnap már 25 fok alatt maradhat, ami ugyan nem hideg, de mindenképpen változást jelent. A mögöttünk hagyott hétvége után legalábbis biztosan. Ami nem változik, az a remek zenék sora. Már indítom is a következőt itt a Csaba Rádión.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Nagyon remélem, hogy mindenki megvan, és a folytatásban is számíthatok a figyelmetekre. Megyünk tovább a vasárnap esti kedvenceinkkel. Itt a Csaba Rádión, hello, megint Éhászalai Balázs vagyok, és további kellemes rádiózást kívánok nektek.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Jó magasra tette az előző években a lécet Tarány Tomi, hiszen visszatérésével több mega slágert is kaptunk. A 2023-as esztendő magyar felvétele lett a Most így a jó, a Fordulat szélirány pedig majdnem 10 000 rádiós játszással büszkélkedhet. Most pedig úgy tűnik, Tamás mindent megtesz azért, hogy megpróbálja megismételni ezeket a sikereket. A Nem hagyom című dalában ezúttal is Vámos András Nazzal dolgozott együtt, és csatlakozott hozzájuk a hazai elektronikus színtér egyik kiemelkedő alakja, Antonio, hiszen ő is készített egy remixet a felvételből. Mi azonban az eredetivel ismerkedünk, most Arány Tomi énekel.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Bár még véget sem ért ez a hét, már is van egy jó kis ajánlatom a következő hetünk legvégére, 26-án szombatra a megyeszékhelyről. Indul ugyanis a jubileumi csabai könyvbörze, majd a feleslegessé vált könyvek vására lesz ez a Munkácsi Fest délutánján, szeptember 26-án szombaton. Délben indulnak a programok a Békés megyei könyvtárban, illetve annak közvetlen környezetében terén. Szép irodalmi könyvek, szakkönyvek, gyermekkönyvek, képregények, társasjátékok, na meg az elmaradhatatlan DVD-k és VHS-ek is. Széles kínálat van, ezt írja a csabai könyvbörze ajánlata, ami immáron tehát a 10. egy civil kezdeményezésnek köszönhetően a Csaba Park és a Csaba Gyöngye Kulturális Központ együttműködésében valósulhat meg. A jövő hétvégén a rendezvény látogatása teljesen díjtalan.

0: már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: a tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: A vasárnapi esténken is a legjobb dalok, szóval tény, hogy érdemes a Csaba Rádiót hallgatni a folytatásban is, mert hozom ezeket a slágereket ebben a 60 percben is. Engem Hászalai Balázsnak hívnak, és nagyon jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánok nektek.

0: és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Friss balladát kaptunk Király Viktortól, aki egy újabb érzelmes, személyes hangvételű dallal lepett meg minket. A Nélküled című szerzemény a szeretetről, a kapcsolatokról, és arról szól, hogy milyen fájdalmas az élet egy számunkra fontos ember nélkül. A felvétel szövegében és hangulatában is az egymás melletti kitartást, a szeretett személy támogatását és közelségének fontosságát jeleníti meg.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretnél.

0: élt az élet.
1: Kezdjeteket élni.
2: A tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában.
3: Csaba.
2: Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A feltörekvő brit énekes dalszerző Declan J. Donovan érkezik most hozzánk. A 29 éves zenész most adta ki vadonatúj kislemezdalát Happy Without Me címmel. Zenéje egyenesen a nemzetközi slágerlistákra vezette az énekes dalszerző szülővárosából, a London melletti Harlowból. Nagyon hamar érte el pályafutása elején a több mint 2 milliós havi Spotify hallgatót. Az elmúlt években tudatosabbá váltam, és ma boldogabb vagyok, mint valaha. Az életem legnagyobb részét azt teszi ki, hogy kedves legyek önmagammal és másokkal, ami a dalírásomat is formálja. Ezt nyilatkozta nemrégiben Declan J. Donovan, akitől a legfrissebb szerző.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió.
2: Jobb. Már csak egy kevés időnk maradt hátra ebben a mai napból, és amúgy a hétből is. Ezt viszont együtt tölthetjük, méghozzá remek dalok társaságában. Ebben az órában is ezeket fogom indítani. Hello, ismét én Szalai Balázs vagyok. Jó rádiózást mindenkinek!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Új fejezetet kezdett írni tavaly a TNT, és úgy tűnik, hogy idén sem lassítanak Dobrádi Ákosék. Az Ébren álmodtunk után nemrég érkezett meg az Ugye itt alszol, ami tovább viszi azt a lendületet, amit az elmúlt hónapokban a top listák élén már lehetett tapasztalni a TNT részéről. Folyamatosan bizonyít tehát a formáció, teltházas koncertek, kiemelt fellépések és egy folyamatosan növekvő rajongó tábor kíséri az útjukat. A hangzásuk most is nagyjából olyan karakteres, mint annó, azt megszokhattuk, de közben próbálnak aktuálisak, frissek maradni. Picit belepiszkáltak ebbe a dalba, például hallhatóan is a mesterséges intelligenciával, de maga a dallam az teljesen Dobrádi Ákostól jött, meg persze a szöveg is. Szóval modernizálták a dalszerzést, de az igazi TNT hangulatot megtaláljuk az Ugye itt alszol című újdonságban is, ami most szólná.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: Baby. I told you. If you make a mistake like this, it's no turning back. You gotta love.

0: Rádió.
1: Sajnos lassan véget ér a hétvége, és indul egy újabb dolgos hetünk, addig még azért hozunk néhány slágert, és persze aggodalomra semmi ok, hiszen a következő héten, azaz már holnap ismét jövök, várlak benneteket. Órákon keresztül a legjobb dalokkal töltsük együtt majd a hétfő estét is, mára pedig jó hét! Hászalai Balást hallottátok.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: nem számít ki mit érve. Ha senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érve. Csak ennyi a feltételem, te menjél a kivétel.
1: Sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testemre láncol, hogyan születhettem szabadnak. Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít egyszer

0: vezére, hogy egyező héten legyünk egy a zenével. Nem számít ki mit érve, most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érde, csak egy a feltétele, te legyél a kivétel.
1: Csaba Rádió.
2: Csaba Rádió. Csaba.

Annyira mar meg, amennyire akarom, vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, serceg a bakelit.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek öröm

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.